kemmu statement sabiħ dak I love you always forever minn Donna Lewis fuq Bay Easy 100.2. Ħammorru daqsxejn sal-Italja, il-kantant huwa Lucio Battisti.